0: Blaník za volantem.
1: Pozor.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Olomoucku ve
0: Blaník za volantem.

0: Dajem.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi ríkne.
0: Dajem Miro.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi ríkne.
0: Dajem.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi ríkne.
0: Dajem Mirok. Rádia Plagát.
1: Daj mi svoju lásku, na pomoc mi ríkne.
0: Dajem Mirok. Rádia Plagát.
1: Na pomoc mi ríkne.
0: Dajem Mirok. Rádia Planík.
2: Hodina písniček.
0: Dajem Mirok. Rádia

0: Sketch. Radio Blanik. Sketch. Radio Blanik. Sketch.
1: Zase je pár.
0: Radio Blanik. Sketch. Radio Blanik.